0: Köszönöm szépen! Hanon Dorgonám, Tunkli Mihályt hallottátok!
1: Compartimos tus mejores recuerdos. Somos Ginocchio Rockstar.